fekezetben van. Keresd minket a radiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádió Gaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ru.
0: Rádiógaga.ru.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga, életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol, de öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

motiváció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem ötszerei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A Telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Rádió Gaga 3 szék. Slágerek és új zenék. What up?
1: It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah.

0: for life.
1: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
2: Slágerek és új zenék.
1: Ez a Rádió Gaga.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

Slágerek és új zenék. Ez a Rádió Gaga. Rádió Gaga. Now I may not be the worst or the best,

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Reklám.
1: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
2: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
1: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
3: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
4: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
5: Gyógyszer, vitamin vagy bármi a gyógyszertárból. A megoldás a telefonodban van.
6: Medrész.
5: A Medrész abban megtalálod a hozzád közelebbi gyógyszertárakat, leadhatod a rendelésed, és már át is veheted.
6: Érvényes receptköteles és recept nélkül kapható termékekre is.
5: Medrész, ahol minden recept otthonra talál.
7: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről.
8: Hidrokov alkalmazás.
7: Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra.
8: Figyelem, az alkalmazás használatához minden esetben regisztrálj. Van szükség.
0: A reklám után ismét lágere.

0: volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
1: Nagyon jó, szuper!
2: Te nagyon meglepődtem.
1: A
2: mindennapjaid
1: része vagytok. Köszönöm, köszönöm.
2: Már visszahangosítottam a rádiót?
0: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
1: Kérem, megjelni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen, köszönöm, köszönöm, köszönöm.
0: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
3: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemben jár, és a Smart Business Management, eladás egyelő minden.
0: Reklám.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámmal, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: Jaj, csak bár le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szintogás a kamrában?
6: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket

0: is a helyit választod?
1: Hamm! Kattanj rá a kajára! Társadalmi célú hirdetés.
2: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
4: 4 embert tartóztattak le Kolozs megyében kockázatos kábítószerekkel való kereskedelem, valamint saját fogyasztása történő birtoklás gyanújával. Elszántan áll a tárgyalások folytatása elé Lukán Niculescu kijelölt miniszterelnök a kormányalakítás kapcsán. Csapadékos időre számíthatunk, köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Megnyílt Ukrajna első romániai tiszteletbeli konzulátusa a Kolozs megyei Apahidán. Az ünnepélyes eseményen jelenlévő Olekszandr Micsenko ukrán külügyminiszter helyettes stratégiai partnernek nevezte Romániát, ugyanakkor megköszönte az ország folyamatos támogatását. A diplomata beszédében kiemelte, hogy Kijev mindent megtesz az ukrajnai román kisebbség jogainak védelméért, miközben hasonló odafigyelést kér a Romániában élő ukrán közösség, illetve az ukrán tannyelvű oktatás számára is. 4 ember tartóztattak le Kolozs megyében kockázatos kábítószerekkel való kereskedelem, valamint saját fogyasztása történő birtoklás gyanújával, tájékoztatott tegnap az országos rendőrfőkapitányság. A hatóságok megállapították, hogy egy 41 és egy 53 éves férfi szabadtéri kanabisz ültetvényeket hozott létre Kolozs megye 3 településének szélén eldugott sűrű növényzettel borított területeken. Emellett az 53 éves gyanúsított ketamint is értékesített. A hálózat másik két tagja, egy 26 és egy 56 éves férfi kanabisz mellett különösen veszélyes szintetikus drogokkal kereskedett. A csütörtöki 14 helyszínt érintő házkutatások során a rendőrök kábítószereket, valamint légfegyvereket és pirotechnikai eszközöket is lefoglaltak. A 4 gyanúsítottat 24 órás őrizetbe vételüket követően a bíróság tegnap 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte. Pánikkeltő dezinformációs kampánynak nevezte a Védelmi Minisztérium azt a közösségi oldalakon terjedő dokumentumot, amely szerint a román hadsereg kötelező sorkatonai szolgálatra hívja be a fiatalokat. A tárca kihangsúlyozta, hogy ez a behívó hamisítvány. Romániában a kötelező sorkatonasság visszaállítására kizárólag hadiállapot vagy általános mozgósítás esetén kerülhetne sor. A megtévesztő álhír egy rutinszerű mozgósítási gyakorlatra épít, amelynek keretében Bukarestből és Ilfov megy kizárólag korábban kiképzett 43 és 63 év közötti tartalékosokat hívnak be egynapos ellenőrzésre. A minisztérium figyelmeztette a lakosságot, hogy ne higgyenek ezeknek a pánikkeltő tartalmaknak, és csak a hivatalos csatornákról tájékozódjanak. Elszántan tekint a tárgyalások folytatása felé Lukán Niculescu kijelölt miniszterelnök. A politikus kiemelte, hogy az elmúlt 5 hónap bizonytalansága után Romániának sürgősen cselekvőképes kabinetre van szüksége a gazdaság stabilizálásához. Lukán Niculescu kijelentette, hogy a jövő évi költségvetés előkészítése és a közigazgatási reform mellett prioritásként kezeli a védelmi ipar fejlesztését, valamint a nyugdíjak 2027-es indexálását. A miniszterelnök jelölt közölte, hogy egyetlen koalíciós formulát sem zár ki, a parlamenti pártokkal folytatott tárgyalások alakulásától függően pedig akár Nikus Ordán államfő közvetítését is kérheti a stabil többség megteremtése érdekében. Búcsút mondhatunk a kellemes időnek, mától egészen holnap délelőttig az ország szinte minden szegletében esőre kell készülnünk. Helyenként ugyanakkor bőséges, akár 30 litret meghaladó eső is eshet négyzetméterenként. A hőmérséklet először a nyugati és északnyugati vidékeken esik vissza, holnapra virradóan pedig már országszerte érezhető lesz az őszies időjárás, akár 10 fokkal is hűvösebb lehet majd a mainál. Erdélyszerte nagyjából 20 és 24 fok közötti értékekre számíthatunk a mai napon, holnap már csak átlagban 14-15 fokos maximumokat ígérnek. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: És most
5: a hírek után, sziasztok, hello mindenkinek, jó reggel, szép vasárnapot kívánok innen, a mikrofon mögül, kicsit új ez a vasárnap számomra, na, de nem baj, György Dávid Csaba a mikrofonnál, Kygo és Save My Love, ezzel kezdünk, vigyázzatok magatokra.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán.
2: Érdekességek,
1: aktuális információk,
2: játékok,
1: valamint egész nap üzenetszerviz. SMS,
2: WhatsApp
1: 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

elcsábít az élet az otthonottól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a rádiógaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. A neted van, a gaga veled van.

Slágerek és új zenék, ez a Rádió Gaga. Október 11-e a lánygyermekek világnapja. Erről pedig érdemes szerintem néhány szót ejteni. Minden évben ezen a napon ünnepeljük ezt az eseményt. Az ENSZ közgyűlése nem annyira régen 2011-ben nyilvánította ezt a napot világnappá, és első alkalommal meg is ünnepelték az azt követő esztendőben. A kezdeményezés célja, hogy az UNICEF és partnerei a figyelem középpontjába állítsák a lánygyermekek jogait, az előttük álló egyedi kihívásokat, valamint a nemek közötti egyenlőség fontosságát, szóval lánygyermekek világnapja október 11-e. Lépjünk tovább, Edward Maya dalával jön a Stereo Love.

Ahogy korábban is mondtam, ma van a lánygyermekek világnapja, és néhány érdekesség ezzel kapcsolatban. A világon megközelítőleg 130 millió 6 és 17 év közötti lány nem jár iskolába. Sok kultúrában a családok inkább a fiúgyermekek taníttatását finanszírozzák, miközben a lányokra házi munkát bíznak. Évente mintegy 12 millió lányt adnak férhez még a 18. életéve betöltése előtt. Ez azt jelenti, hogy világszerte minden harmadik 20 és 24 év közötti nő gyerekként kötött házasságot, a korai kényszerházasságok elvágják a lányokat például a továbbtanulási lehetőségektől. És van itt azért még bőven statisztika, a lényeg, hogy ma van október 11-én a lánygyermekek napja. És minden kislány és minden kisfiú természetesen egy csoda. Deniz énekel.

0: Take That legendás dala, ez volt az Everything Changes itt a Rádió Gagán. További jó hétvégét, jó pihenés és kellemes vasárnapot kívánok nektek. Mindjárt jön Dash és Young Fly dala is, ez lesz a kis kece.
1: Reklám.
2: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
4: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
6: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
7: Társadalmi célú hirdetés. Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
8: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
9: ismét lágerek és új zenék.
10: Rádió.

Elok és a Car Keys. Itt a Rádió Gagán. Egy interjúban nyíltan beszélt arról, hogy a hirtelen jött, nyakába szakadó népszerűség és a hatalmas elvárások miatt már komoly pánikbetegséggel és szorongással is küzdött, amiből pszichológus segítségével tudott felépülni. Mára anyagilag is Magyarország egyik legsikeresebb előadója, és gyakorlatilag néhány év alatt került ilyen nagy figyelem fókuszba, Dash, vagyis a becsületes nevére, ha kíváncsiak vagytok, akkor Molnár Attila, fiatal, 1997-ben született. Vele folytatjuk, a dalról tettem már említés, Young Fly-jal az oldalán, tehát jön a kis kece. Fly.

0: Felix Jelen, itt a Rádió Gagán, ez volt a Walk With Me, és sétáljatok velem ti is a következőkben, hiszen hozom a jó zenét hamarosan. Pillanatokon belül viszont érkeznek a hírek.
1: 27 év nagy idő, még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
2: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
3: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény, vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelem jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
1: Reklám. Dr. Optics.
5: Akkor most doktor vagy optika?
1: Szinte mindkettő.
5: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, szárazszem diagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
6: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik karcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
7: Helyi ízek.
8: Ham.
7: Helyi éttermek.
8: Ham.
7: Helyi futárok.
8: Ham.
7: Te is a helyit választod?
8: Ham. Kattanj rá a kajára!
9: Ha ajtóra, parkettára vagy fürdőszoba kellékre van szükséged, akkor irány az Indoor szaküzlet. Keresd Kézdivásárhelyen a 8-as udvar tér 2-es szám alatt. Indoor. Nyiss ajtót a minőségre!
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Négy embert tartóztattak le Kolozs megyében kockázatos kábítószerekkel való kereskedelem, valamint saját fogyasztása történő birtoklás gyanújával. Elszántan állat tárgyalások folytatása elé Lukán Niculescu kijelölt miniszterelnök a kormányalakítás kapcsán. Csapadékos időre számíthatunk, köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Megnyílt Ukrajna első romániai tiszteletbeli konzulátusa a Kolozs megyei Apahidán. Az ünnepélyes eseményen jelenlévő Olekszandr Micsenko ukrán külügyminiszter helyettes stratégiai partnernek nevezte Romániát, ugyanakkor megköszönte az ország folyamatos támogatását. A diplomata beszédében kiemelte, hogy Kijev mindent megtesz az ukrajnai román kisebbség jogainak védelméért, miközben hasonló odafigyelést kér a Romániában élő ukrán közösség, illetve az ukrán tannyelvű oktatás számára is. Négy ember tartóztattak le Kolozs megyében kockázatos kábítószerekkel való kereskedelem, valamint saját fogyasztása történő birtoklás gyanújával, tájékoztatott tegnap az országos rendőrfőkapitányság. A hatóságok megállapították, hogy egy 41 és egy 53 éves férfi szabadtéri kannabisz ültetvényeket hozott létre Kolozs megye három településének szélén eldugott sűrű növényzettel borított területeken. Emellett az 53 éves gyanúsított ketamint is értékesített. A hálózat másik két tagja, egy 26 és egy 56 éves férfi kanabisz mellett különösen veszélyes szintetikus drogokkal kereskedett. A csütörtöki 14 helyszínt érintő házkutatások során a rendőrök kábítószereket, valamint légfegyvereket és pirotechnikai eszközöket is lefoglaltak. A négy gyanúsítottat 24 órás őrizetbe vételüket követően a bíróság tegnap 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte. Pánikkeltő dezinformációs kampánynak nevezte a Védelmi Minisztérium azt a közösségi oldalakon terjedő dokumentumot, amely szerint a román hadsereg kötelező sorkatonai szolgálatra hívja be a fiatalokat. A tárca kihangsúlyozta, hogy ez a behívó hamisítvány. Romániában a kötelező sorkatonaság visszaállítására kizárólag hadi állapot vagy általános mozgósítás esetén kerülhetne sor. A megtévesztő álhír egy rutinszerű mozgósítási gyakorlatra épít, amelynek keretében Bukarestből és Ilfov megyéből kizárólag korábban kiképzett 43 és 63 év közötti tartalékosokat hívnak be egynapos ellenőrzésre. A minisztérium figyelmeztette a lakosságot, hogy ne higgyenek ezeknek a pánikkeltő tartalmaknak, és csak a hivatalos csatornákról tájékozódjanak. Elszántan tekint a tárgyalások folytatása felé Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök. A politikus kiemelte, hogy az elmúlt 5 hónap bizonytalansága után Romániának sürgősen cselekvőképes kabinetre van szüksége a gazdaság stabilizálásához. Luka Niculescu kijelentette, hogy a jövő évi költségvetés előkészítése és a közigazgatási reform mellett prioritásként kezeli a védelmi ipar fejlesztését, valamint a nyugdíjak 2027-es indexálását. A miniszterelnök jelölt közölte, hogy egyetlen koalíciós formulát sem zár ki, a parlamenti pártokkal folytatott tárgyalások alakulásától függően pedig akár Nikus Ordán államfő közvetítését is kérheti a stabil többség megteremtése érdekében. Búcsút mondhatunk a kellemes időnek, mától egészen holnap délelőttig az ország szinte minden szegletében esőre kell készülnünk. Helyenként ugyanakkor bőséges, akár 30 litret meghaladó eső is eshet négyzetméterenként. A hőmérséklet először a nyugati és északnyugati vidékeken esik vissza, holnapra virradóan pedig már országszerte érezhető lesz az őszies időjárás, akár 10 fokkal is hűvösebb lehet majd a mainál. Erdészerte nagyjából 20 és 24 fok közötti értékekre számíthatunk a mai napon, holnap már csak átlagban 14-15 fokos maximumokat ígérnek. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: És most!
0: Az információkat követően pedig már is zenélünk. Sziasztok, hello mindenkinek, György Dávid Csaba a mikrofonnál. Ebben az órában egy picit belenézünk a horoszkópba is. Lássuk, mit jósolnak, mit ígérnek a csillagok, de zenélünk nagyokat már is Rúzsa Magdival. Kezdek, ez az Egyszer Fent, Egyszer Lent.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Viccen kívül már recseg, vagy csak zsisterej? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga vele.

0: most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: El is érkeztünk a horoszkóphoz. Ma egy kellemes találkozás feldobhatja a napodat, drága kos, pihenj, töltődj fel és készülj mosolyogva az új hétre. Íme a Bika csillagjegy, a nyugalom és a családi együttlét kerül előtérbe, élvezd az apró örömöket és ne siess sehová. És itt van az ikrek csillagjegy. Egy váratlan hír izgalmassá teheti a vasárnapodat, legyél nyitott, mert kellemes meglepetés várhat rád, és íme az ikrek. Szeretteid közelsége most különösen sokat jelenthet, egy őszinte beszélgetés bearanyozhatja a napodat. Mindjárt folytatjuk, viszont zenélgetünk is, a hősök hamarosan, a közvetlen folytatás Adam Lambert-té.

0: most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: Ebben az órában a horoszkóp kerül főszerepbe, és íme az oroszlán csillagjegy ma a jó kedved másokra is átragadhat. Használd ki a vasárnapot, és engedj teret a vidámságnak, és íme a szűz. Ne foglalkozz ma minden apró részlettel, inkább pihenj. A jövő hét feladatai holnap is megvárnak, következik a mérleg. Egy kedves gesztus romantikus pillanatokat hozhat, töltsd az idődet azokkal, akik boldoggá tesznek. És a Skorpió a rész zárásaként ma végre tisztábban láthatsz egy fontos kérdésben, egy nyugodt délután segíthet neked feltöltődni. Nyilasbak vízöntő halak, hamarosan folytatjuk velük is. Most jön Zara Larsson, ez a

0: Rádió Gaga, Slágerek és új zenék, Ugly Kid Joe és az Everything About You, ezt hallhattuk. Most pedig arra is felhívom a figyelmeteket, hogyha van bármilyen közlekedési info, akkor küldjétek el nekem a 0730548888, ugyan erre a számra tudtok regisztrálni is, mert zajlik a születésnapi játékunk.
1: Reklám. Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik karcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
2: Gyógyszer, vitamin vagy bármi a gyógyszertárból, a megoldás a telefonodban van. Medrész. A Medrész abban megtalálod a hozzád közelebbi gyógyszertárakat, leadhatod a rendelésed, és már át is veheted. Érvényes receptköteles és recept nélkül kapható termékekre is. Medrész, ahol minden recept otthonra talál.
3: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem, az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
4: A reklám után
6: ismét slágerek és új zenék.
4: Rádió Gaga.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: Korábban ígértem az utolsó 4 csillagjegyet is, úgyhogy éme a nyilas és spontán program különleges élményt tartogathat. Indulj útnak és élvezd a hétvége szabadságát, következik a bak. Tedd félre a munkát és szánj időt önmagadra. A pihenés segít, hogy energikusan induljon a hét. És íme a vízöntőjegy, egy váratlan találkozás feldobhatja a vasárnapot, marad nyitott is, hagyd, hogy meglepjen az élet. És zárunk a halakkal. Ma egy ölelés, egy kedves üzenet melengedheti meg a szívedet. Pihenj, és őrizd meg a hétvége békéjét, legyen így szerintem. Folytatjuk tovább a zenélést, a hírek előtt érkezik a többi között Weekend is, most viszont Karmel énekel. Ez a Még egyszer.

0: The Weeknd Kanadából és a 2019-es Blinding Lights itt a Rádió Gagán. Nem sokára 10 óra van, folytatjuk a zenélést, és most viszont nagyon-nagyon fontos, hogy hangolódunk a hírekre néhány perc múlva. Ezzel folytatjuk.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
3: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
5: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
6: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
7: Reklám.
8: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szintogás a kamrában?
9: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
10: Rubin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
11: Lemaradtál a roncsprogramról? Ne csüggedj, van egy jó hírünk! Az Arinovis Motorsnál most kedvezménnyel vásárolhatsz Suzuki és Geely modelleket, hogy ne kelljen tovább várnod az új autódra. Suzuki már 15.515, Geely pedig már 22.900 eurótól vásárolható meg áfával együtt. Gyere el, próbáld ki és választ ki a számodra megfelelőt. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgy, Csiki utca 148. A döntés egy próbaúttal kezdődik.
12: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
13: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Három személyt letartóztattak Bukarestben kábítószerkereskedelem miatt. A Duna drasztikus apadása miatt veszélybe került a csernavodai atomerőmű hűtése, ezért a hatóságok vízpótlást rendeltek el. A következőkben csapadékos időjárásra számíthatunk több helyen is. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Minden jel arra mutat, hogy felelősségre vonás nélkül zárul a 2018. augusztus 10-i bukaresti csendőr incidens ügye, mivel a hétvégén elévültek a büntető jogi cselekmények. A feleviteli tárgyalást október 13-ára tűzték ki, így a bíróság várhatóan már csak a büntethetőség megszűnését tudja megállapítani. A több mint 8 éve húzódó eljárásban idén júniusban első fokon felmentették a csendőrség egykori parancsnokait, és bár az ügyészség valamint több mint 100 áldozat fellebbezett, az időhúzás miatt a volt vezetők büntetlenül megúszszák az erőszakos fellépésüket a tömeggel szemben. Három személyt letartóztattak Bukarestben kábítószer kereskedelem miatt. A hivatkozott forrás szerint a 22, 23 és 53 éves férfiak ügyében a rendőrök házkutatást is tartottak. Ugyanakkor kiderült, hogy a 22 éves gyanúsított legkésőbb 2024 óta vásárolt és értékesítette ezeket a tiltott szereket az úgynevezett dead drop módszerrel. A kezdeti kapcsolatfelvétel kizárólag egy titkosított üzenetküldő alkalmazáson keresztül történt. A mennyiség és az ár kriptovalutában történő megegyezése után az érintett személy elküldte a vevőnek azt a helyszínt, ahonnan az átvehette a kért árut. Több tűzeset is történt tegnap az országban, mintegy 70 tűzoltó segítségével oltották a tüzet tegnap a Bolcsán megyei Vlades településen. A tűz egy volt katonai egység épületének tetőszerkezetén csapott fel. A helyi egységek mellett a szomszédos megyékből is érkezett segítség. Összesen 20 rohamkocsival és speciális járművekkel járultak hozzá a tűz elfojtásához. Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett jelentés. Ugyanakkor égési sérüléseket szenvedett a felső végtagjain egy 26 éves férfi a Gyurgyu megyei Kártozsány településen, miközben megpróbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. A tűz következtében mintegy 150 négyzetméteres felületen leégett a lakóház tetőszerkezete, valamint összesen 4 helyiséget és egy melléképületet is elértek a lángok. A tűzoltóknak végül sikerült megakadályozni a nagyobb katasztrófát, a sérültet pedig kórházba szállították, tájékoztat a megyei katasztrófa védelmi felügyelőség. Nem utolsó sorban pedig már hetek óta küzdenek a tűzoltók a Retyezát hegység nehezen megközelíthető 5 hektáros butavölgyi szorosában tomboló bozót tűzzel, amelyet ugyan sikerült körülhatárolniuk, de a fennmaradó tűzfészkek teljes eloltásán még mindig dolgoznak. A Duna drasztikus apadása miatt veszélybe került a csernavodai atomerőmű hűtése, ezért a hatóságok vízpótlást rendeltek el több hazai víztározóból. A folyó vízszintje Csernavodánál már mindössze 3 cm-re van attól a kritikus határtól, ami alatt a hűtővíz szivattyúk már nem tudnának megfelelően működni. Hogy megelőzzék a bajt, a vízügyi igazgatóság október 18-áig másodpercenként plusz 20 köbméter vizet enged majd több forrásból is. A szakemberek kihangsúlyozták ugyanakkor, hogy a lakossági ivóvíz vízellátás nincs veszélyben, a víztározókban a biztonságos működéshez szükséges tartalékok továbbra is megmaradnak. Esőre a hegyekben, havazásra és jelentős lehűlésre figyelmeztetnek a meteorológusok. Mától egészen holnap délelőttig az ország egész területén csapadékosra fordul az időjárás. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint az esőzések nyugat felől lassan a legtöbb régióra kiterjednek majd, holnap pedig főként a délkeleti ország részben várhatók záporok és zivatarok. Négyzetméterenként átlagosan 15-20, de helyenként akár 30 litert meghaladó csapadék is hullhat. A hét elején egyébként nagymértékű lehűlés éri el az országot, a déli Kárpátokban 1500 méteres tengerszint feletti magasságnál már havas eső és havazás is várható. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
7: És most!
0: Sziasztok! Hello mindenkinek! Jó napot kívánok az infók után a mikrofonnál György Dávid Csaba. Zajlik a születésnapi játékunk, és nem sokára valakinél szól, csörög a Gaga telefonja. A nyereményről is ejtek majd szót. Mindenek előtt zenélünk, Harry Styles-zal kezdünk, jön az American Girls.
7: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu

Follow the Flow és a Valahányszor itt a Rádió Gagán. Nagy kutyás nemzet vagyunk, szeretjük a házi kedvenceket, a négylábú ebeket, és találtam egy érdekes cikket ezzel kapcsolatban. Létezik néhány kutyafajta, amely a legügyesebb társ, és szinte olvasnak is a gondolatainkban, annyira intelligensek. Ilyenkor azért, hogy az ember elgondolkodik, hogy oké, rendben, de melyik az az öt típus? Itt van már is a Golden Retriever, nagy kedvenc, barátságos természetéről ismert, figyelmes és motivált társ, amelynek vadászkutya múltjában is alapvető szerepet játszott az ember jelzéseinek követése. A képzeletbeli lista második helyén pedig egy magyar kutya található, a Puli. Az intelligens és önálló Puli terelés közben a pásztor jelzéseit követve hozott gyors döntéseket, ezért megfelelő kapcsolatban rendkívül figyelmes és jól együttműködő társá válhat, és ezt tanúsítani is tudom. Csodálatos társ, viszont egy picit sokat ugat, de hát ilyen a Puli. A listán ott van még az angol Springer Spaniel, energikus kutyafajta, munka közben egyszerre támaszkodott saját érzékszerveire és a vadász irány mutatására, így ma is kifejezetten fogékony az ember jelzéseire. Van itt még néhány kutyafajta, és ezek olyanok, amelyeket egyébként is jól ismerünk, de nem árt róluk néha azért több szót is ejteni. Mindjárt folytatom a témát, most jön a Green Day-dal.

0: Rádió Gaga slágerek és új zenék a vasárnap délelőttben is. Van néhány kutyafajta, amely megkapja a legügyesebb társ titulust. Itt korábban elhangzott már néhány fajta név, most viszont folytatom a sort, nem maradhat ki a Labrador Retriever ebből a felsorolásból. Erősen, de tényleg erősen emberközpontú, együttműködő fajta, amely rendszerint könnyen követi az ember gesztusait, keresi vele a kapcsolatot. És ide lehet hozni még a Border Collie-t is. Ez egy rendkívül figyelmes kutyafajta, kutyatípus, hosszú időn át az emberrel szoros együttműködésben végzett terelésre tenyésztették, ezért különösen gyorsan reagál a gazdája jelzéseire. És nagyjából ez az öt típus, amely állítólag a legügyesebb társ, és még a mi, a gazdáik gondolataiban is képesek olvasni. Lehet ebben azért valami, a kutyatartók ezt meg tudják erősíteni. Folytatom, jön Geszti Péter és KT. Ez a Noé.
1: Tegyük fel, hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevés ez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast. Hátul szokta hozzánk,

0: The Connors 74-75. Erre mondhatnánk, hogy jó régi zene, de azt is mondhatjuk, hogy volt, ami volt, de kell a múlt ahhoz, hogy legyen jelenünk és jövünk, ugye? Na mindjárt folytatjuk a zenélést, itt lesz többi között Pink is a Secrets-szel, de ha magyar zenére vágytok, hozom Berkes Olivért mindjárt.
1: Reklám.
2: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer. 0740 549 359.
3: Minőség, amelyben megbízhatsz, ár, amit szeretni fogsz. Deák Hámor élelmiszerüzletek Baróton, Bardócon, Bivarcfalván és Sepsiszentgyörgyön. Direkt importból származó friss minőségi termékek, közvetlenül a termelőktől baráti árakon.
4: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
5: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
6: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
7: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
8: Társadalmi célú hirdetés. Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
8: A reklám után
10: ismét lágerek

Berkes Olivér volt, ami volt. Korábban témázgattam arról, hogy melyek azok a kutyafajták, amelyek a legügyesebb társai az embernek, és Erika írja Border Collie kapcsán, nekünk most is ilyen kutyusunk van, tényleg igaz, amit elmondtál, vagyis rendkívül figyelmes kutyafajta, és nagyon-nagyon gyorsan reagál az ember jelzéseire, és aktív, teszi hozzá hallgatónk. Jó kutyázást, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Folytatom tovább Loyal, jön már is a Get Lucky.

0: Topic és a Council of Me. Itt a Rádió Gagán, nem sokára 11 óra van. Ismét a hírekre fókuszálunk, és újra Rigmányi Eszter kolléganőm hozza az aktualitásokat, de az infók után lépünk tovább. És a születésnapi játék, erről is beszéltem ma, a következő órában talán még nyerhet is valaki.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
3: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
5: Nagyon jó. Szuper.
6: Te
5: nagyon
6: meglepődtem.
5: A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
6: Köszönöm. Meg is
1: szóval
6: hangosítottam a rádiót.
1: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
5: Köszönöm szépen.
1: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
7: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemben jár, és a Smart Business Management, eladás egyelő minden.
1: Reklám.
8: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
11: Új kanapét vagy bútort keresel? A Kézdi Vásárhelyi Bútorüzletben megtalálod. Kényelmes, minőségi kanapék már 1600 lejtől, többféle színben és stílusban. Francia ágyak, matracok, kézbútorok azonnal elérhető választékból, de rendelésre is elkészítjük a te igényeidre szabva. Üzletünket megtalálod a Volt Mimella alsó szintjén, a kórház mellett. Kézdi Vásárhelyi Bútorüzlet. Stílus, minőség, kedvező ár.
12: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem! Az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
13: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Három személyt letartóztattak Bukarestben kábítószerkereskedelem miatt. A Duna drasztikus apadása miatt veszélybe került a csernavodai atomerőmű hűtése, ezért a hatóságok vízpótlást rendeltek el. A következőkben csapadékos időjárásra számíthatunk több helyen is. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Minden jel arra mutat, hogy felelősségre vonás nélkül zárul a 2018. augusztus 10-i bukaresti csendőr incidens ügye, mivel a hétvégén elévültek a büntetőjogi cselekmények. A feleviteli tárgyalást október 13-ára tűzték ki, így a bíróság várhatóan már csak a büntethetőség megszűnését tudja megállapítani. A több mint 8 éve húzódó eljárásban idén júniusban első fokon felmentették a csendőrség egykori parancsnokait, és bár az ügyészség valamint több mint 100 fellebbezett az időhúzás miatt, a volt vezetők büntetlenül megúszszák az erőszakos fellépésüket a tömeggel szemben. Három személyt letartóztattak Bukarestben kábítószerkereskedelem miatt. a hivatkozott forrás szerint a 22-23 és 53 éves férfiak ügyében a rendőrök házkutatást is tartottak. Ugyanakkor kiderült, hogy a 22 éves gyanúsított legkésőbb 2024 óta vásárolt és értékesítette ezeket a tiltott szereket az úgynevezett dead drop módszerrel. A kezdeti kapcsolatfelvétel kizárólag egy titkosított üzenetküldő alkalmazáson keresztül történt. A mennyiség és az ár kriptovalutában történő megegyezése után az érintett személy elküldte a vevőnek azt a helyszínt, ahonnan az átvehette a kért árut. Több tűzeset is történt tegnap az országban, mintegy 70 tűzoltó segítségével oltották a tüzet tegnap a Volcsa megyei Vlades településen. A tűz egy volt katonai egység épületének tetőszerkezetén csapott fel. A helyi egységek mellett a szomszédos megyékből is érkezett segítség. Összesen 20 rohamkocsival és speciális járművekkel járultak hozzá a tűz elfojtásához. Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett jelentés. Ugyanakkor égési sérüléseket szenvedett a felső végtagjain egy 26 éves férfi a Gyurgyó megyei Kártozsány településen, miközben megpróbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. A tűz következtében mintegy 150 négyzetméteres felületen leégett a lakóház tetőszerkezete, valamint összesen 4 helyiséget és egy melléképületet is elértek a lángok. A tűzoltóknak végül sikerült megakadályozni a nagyobb katasztrófát, a sérültet pedig kórházba szállították, tájékoztat a megyei katasztrófa védelmi felügyelőség. Nem utolsó sorban pedig már hetek óta küzdenek a tűzoltók a Retyezát hegység nehezen megközelítő 5 hektáros butavölgyi szorosában tomboló bozott tűzzel, amelyet ugyan sikerült körülhatárolniuk, de a fennmaradó tűzfészkek teljes eloltásán még mindig dolgoznak. A Duna drasztikus apadása miatt veszélybe került a csernavodai atomerőmű hűtése, ezért a hatóságok vízpótlást rendeltek el több hazai víztározóból. A folyó vízszintje Csernavodánál már mindössze 3 cm-re van attól a kritikus határtól, ami alatt a hűtővíz szivattyúk már nem tudnának megfelelően működni. Hogy megelőzzék a bajt, a vízügyi igazgatóság október 18-áig másodpercenként plusz 20 köbméter vizet enged majd több forrásból is. A szakemberek kihangsúlyozták ugyanakkor, hogy a lakossági vízellátás nincs veszélyben, a víztározókban a biztonságos működéshez szükséges tartalékok továbbra is megmaradnak. Esőre a hegyekben, havazásra és jelentős lehűlésre figyelmeztetnek a meteorológusok. Mától egészen holnap délelőttig az ország egész területén csapadékosra fordul az időjárás. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint az esőzések nyugat felől lassan a legtöbb régióra kiterjednek majd. Holnap pedig főként a délkeleti ország részben várhatók záporok és zivatarok. Négyzetméterenként átlagosan 15-20, de helyenként akár 30 litert meghaladó csapadék is hullhat. A hét elején egyébként nagymértékű lehűlés éri el az országot, a déli Kárpátokban 1500 méteres tengerszint feletti magasságnál már havas eső és havazás is várható. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: És most
0: a hírek után, hello, sziasztok, Eszter, köszönöm szépen az információkat, várlak egy óra múlva is a frissekkel, György Dávid Csaba vagyok, zajlik a születésnapi játékunk, ebben az órában pedig a szupermarket adja a vásárlási utalványt. Kezdjük a 60 percet egy magyar slágerrel, jön a Solvév, ez a miattad.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

Calvin Harris és a Satisfy itt a Rádió Gagán. Regisztráljatok a játékunkba, annál is inkább, mert lehet nyerni majdnem minden órában a nagy fődíjainkat, úgymond jövő héten sorsoljuk ki. Gyulára küldünk el valakit párjával együtt egy hosszú hétvégére, a Gyulai Hőforrás Üdülő Szövetkezet és Hotel jóvoltából. És szintén jövő csütörtökön sorsoljuk a Panoráma Turist felajánlásából érkezett két személyes isztambuli utazást is, amelyet november 10 és 15-e között lehet felhasználni, úgyhogy kicsit majd lehet sakkozni kell a szabadnapokkal, na, de én azért szívesen megnyerném. 0730548888, ez a számunk, ide küldjétek a szokásos módon a neveteket, a telefonszámotokat és a megyét, ahol éltek. Hajrá mindenkinek, ma is játszunk, Rob Thomas folytatja, jön a Lonely No More.

Ó, Csilla, itt a Rádió Gagán, a dal a miénk, a dal, a zene mindannyiunké. Közben pedig egy friss info az időjárással kapcsolatban. Lehűlést hoz a hét elején, magasabban fekvő részeken még havaszat is. Azt mondja az Országos Meteorológiai Szolgálat, hogy csapadékosra változik végre valahára az időjárás. A jelzések szerint hajnal 3 órától nyugat felől terjednek az esőzések az ország nagy részére, holnap pedig főként a délkeleti ország részben várható nagyobb mennyiségű csapadék. A déli Kárpátok 1500 méter fölötti térségeiben havas eső, néhol pedig még havazás is kialakulhat, és a hegyvidéken megerősödő szélre is számítani lehet. Ezt azért ma, ugye a kora reggeli órákban is tapasztalhattuk, hogy fújdogált úgy rendesen az őszi faleveleket, hordta szerte szét az őszi szellő. Lépünk tovább zenével, Woman, Peg

0: FM.
1: Hamarosan játszunk, a Supermarket 100 leértékű vásárlási utalványát adom oda valakinek. A feladat egyszerű, nem is feladat igazából, hanem egy ilyen jópofa kezdeményezés, hogy képzeletbeli ajándékokat várunk tőletek a közelgő 27. születésnapunk alkalmából. Ilyen pofa egyszerű, mindjárt lehet nyerni is.
2: Reklám.
3: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet, és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
4: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
5: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem, az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után ismét láger

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: slágerek és új zenék, közben játszunk Katával. Szia Kata, de gyorsan felvetted a telefon, na hogy vagy?
1: Jól, köszi.
0: György Dávid, Csaba vagyok, Rádió Gagától hívlak.
1: Igen.
0: Hello, hello, hello. Na, hello. Hogy telik a vasárnapod? Kicsit mesélj nekünk.
1: Egész jól. Jó. Fáradt vagyok kicsit, de jó másképpen.
0: Szuper, otthon van mindenki?
1: Igen.
0: Jól van, Katana. Figyelj, ez egy játék, amely a Rádió Gaga születésnapi játéka, és nem sokára adunk neked egy kis ajándékot, te vagy az órai nyertes valójában, viszont előtte még megkérdem tőled, hogy ha te adhatnál nekünk valamit, akkor mi lenne a születésnapunk alkalmából?
1: Szereteted, de amúgy meg attól függ, mindenkinek valamilyen kisebb ajándékot, vagy egy élményt esetleg.
0: Uh-huh, nagyon jó. Milyen élményre gondoltál?
1: Hát nem tudom, akár egy kirándulás, vagy valami ilyesmi, attól függ, hogy ki mit szeret.
0: Jól van, Kata. Hát ezt így virtuálisan elfogadjuk tőled. Amit mi adunk, az a Supermarket jóvoltából egy vásárlási utalvány, úgyhogy ez a tiéd így a hét utolsó napján. Rádió Gaga születésnapja.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen, Kata, vigyázz magadra, további szuper jó hétvégét.
1: Ti is, nektek is.
2: Gratulálunk a Supermarket nyertesének! Különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Hamarosan érkeznek a friss információk, de engedjetek még nekem ide meg egy fél mondatot. Lesz még játék, ugyanis közeledünk a Rádió Gaga 27. születésnapjához. Ez egészen pontosan október 15-e. De, ahogy minket ismertek, tudjátok már rólunk, hogy mi nem egy napon játszunk, hanem több napon át, több napon keresztül adjuk nektek a nyereményeket.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
3: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: 27 év nagy idő. Még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
5: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
6: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730-54-88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
7: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelem jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
8: Reklám.
9: Jaj, csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcsogás a kamrában?
10: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
4: Rubin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorbanállás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
11: Gyógyszer, vitamin vagy bármi a gyógyszertárból. A megoldás a telefonodban van. Medrész. A Medrész abban megtalálod a hozzád közelebbi gyógyszertárakat. Leadhatod a rendelésed, és már át is veheted. Érvényes recept köteles és recept nélkül kapható termékekre is. Medrész, ahol minden recept otthonra talál.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Márkás ruhákat, drága parfümöket és kozmetikumokat vásároltak az Országos Meteorológiai Szolgálat bankkártyájáról. Donald Trump szerint le kellene váltani Volodymyr Zelenszkijt. A következő órákban helyenként előfordulhat csapadék, este viszont biztosan esni fog mindenhol. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Több súlyosabb baleset is történt a hétvégén a romániai hegyvidékeken. A Transfogarasi úton egy motorkerékpáros csúszott ki neki a Capra menedékháznál, állomásozó hegyi mentők adtak első segét a mentők kiérkezéséig. A Prahova megyei Bájú hegységben pedig felborult egy ATV, amiben egy nő súlyosan megsérült, őt a mentők kórházba szállították. Ezen kívül a Csukás hegységben egy motorkerékpáros csonttörést szenvedett, miután balesetezett a járművel a nehéz terepen. A hegyi mentőszolgálat fokozott óvatosságra inti a sofőröket és felhívja a figyelmet a terepjárművek felelősségteljes használatára. Márkás ruhákat, drága parfümöket és kozmetikumokat vásároltak az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos bankkártyájáról, derül ki a Környezetvédelmi Minisztérium ellenőrzéséből. Diana Buzoianu miniszter közölte, hogy a Meteorológiai Szolgálat kártyáiról tavaly és idén is több százezer lejt költöttek el személyes holmikra, köztük egy több mint ezer lejes melltartóra és drága okosórákra. Az NME vezetője Elena Matescu bejelentette, hogy tudomásul vette a jelentést és pontosított, hogy ő már augusztusban feljelentést nyújtott be, annak érdekében, hogy ellenőrizzék a hatóságok ezeket a vásárlásokat. Kötelező lesz a napelemek fogadására alkalmassá tenni az új épületeket az Európai Unióban a határidő lejárta miatt Brüsszel kötelezettségszegési eljárást indított Románia és több tagállam ellen. Ugyanakkor az új szabályozás körül több tévhit is kering, tájékoztat a Krónika. Az energetikai szakemberek tisztázták, hogy a szabályozás lényege az úgynevezett Solar Ready szemlélet, amely szerint az új házak építésénél bele kell kalkulálni a későbbi telepítést is. Az irányelv ugyanakkor nem kötelezi a régi házak tulajdonosait a napelemek utólagos felszerelésére, hanem csupán azt kéri a tagállamoktól, hogy fokozatosan csökkentsék az épületek energiafogyasztását, illetve ösztönözzék a megújuló energiahasználatát. Az új lakóépületek esetében a tényleges telepítési elvárások csak 2029 végétől lépnek életbe, feltéve, ha az műszakilag és gazdaságilag is megvalósítható. 20 ember, köztük 3 gyermek életét vesztette tegnap egy Zaporizsja elleni orosz támadásban Dél-Ukrajnában. A tragédia egy nappal azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy feloldja az orosz gázolajra vonatkozó szankciókat. Ma Oroszország azzal fejezte ki köszönetét a gázolaj exportra vonatkozó szankciók feloldásáért, hogy 5 irányított bombát dobott zaporizsjai lakóépületekre, nyilatkozta Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az esetet követően. Zaporizsja egyébként folyamatos célpontja az orosz bombázásoknak, a támadások pedig az elmúlt hónapokban tovább erősödtek. Donald Trump szerint le kellene váltani Volodymyr Zelenszkijt, szerint egy olyan új vezetőre lenne szükség, aki képes megállapodni Oroszországgal a háború lezárásáról. Erről egyébként tegnap a Fehérházban nyilatkozott, emellett arról is beszélt, hogy ha ő lett volna a 2022-ben az amerikai elnök, akkor elkerülhető lett volna az orosz-ukrán háború. Zelenszkij leváltásával kapcsolatban pedig még hozzátette, hogy az ukrán előjárónak több lehetősége is volt a megállapodásra, de valamilyen okból mégsem élt ezzel. Ugyanakkor felszólította Ukrajnát, hogy állítsa le az orosz olajfinomítók elleni támadásokat. Sepsiszentgyörgyön és környékén a következő órákban 22 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Csapadék egyelőre nem várható, este 8-kor 18 fok lesz, éjszaka viszont már esni fog. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet.
1: És most...
0: A hírek után sziasztok, szuper délutánt kívánok mindenkinek, György Dávid Csaba vagyok, elmúlt dél, mi pedig azonnal folytatjuk a zenélést, ami alatt értelek titeket meg magamat. Jó vasárnapot és jó kikapcsolódást, jön a TNT, ez az ugye itt a szól.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszervíz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

információ a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le széles világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. A neted van. A Gaga veled van.

Tét Megrői és a Gridi itt a Rádió Gagán. Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya és a Liverpool sztárja újra felkavarta a közösségi médiát öltözködésével, bár szerintem ez teljesen normális öltözet volt. Na, de egy picit azért lehet róla beszélni. Dominik újra gondoskodott arról, hogy beszédtéma legyen a közösségi médiában. Szoboszlai tehát nem először kerül fel az öltözködése miatt a különböző felületekre. A magyar válogatott játékosa az elmúlt időszakban számos olyan szedben tűnt fel, amely megosztotta a közönséget, és korábban még a mémgyártókat is megihlette, emlékeztek arra a bizonyos öltözékre nyilván. Most sem maradt el a megszokott hálózat reakció, a kommentek között egymás után jelentek meg a dicséretek és a vicces beszólások is. A bejegyzés alatt többek között olyan hozzászólások bukkantak fel, mint a Starboy, a példaképen, de egyéb kommentek is olvashatóak. A magyar válogatott játékos közösségi médiás jelenlét az utóbbi időben önálló jelenségé vált, és hogy most mibe öltözött Szoboszlai Dominik, egy sötét farmer és egy világos a felső volt rajta, de nagyon-nagyon stílusos, nagyon jól áll neki nyilván, bármit felvesz, és ez a rajongókat mindig megmozgatta. De Szoboszlai Dominikról még egy picit beszélek, hiszen ma játszanak, nagy-nagy csata vár rájuk a Premier League-ben, mindjárt erre is elkanyarodok. Jön a The Calling és a Wherever You Will Go.

Somi Láv itt a Gagán. Említettem, hogy ma a Premier League meccsekre is sorra kerül. A Crystal Palace és a Nottingham Forest néznek farkasszemet 4 órától, aztán a Hull City és az Everton is mérkőznek. Viszont a nap rangadója kétség kívül a Liverpool-Manchester City találkozó lesz. A City jelenleg vezeti a bajnokságot, nyilván még csak 5 mérkőzés járt le, van amelyik csapat 6-ot játszott. A City az összeset behúzta. A Liverpoolnak nem megy ennyire fényesen a szekér. Szoboszlai Dominikék egyelőre a 7-ek a tabellán, és nagy-nagy csata várható mindenképpen az angol első osztályban, és Szoboszlai Dominik újra megcsillogtathatja tudását a magyar válogatott Nemzetek Ligája meccs sorozatai után tértek vissza a srácok most a klubhoz. Szóval Liverpool, Manchester City ma 18 óra 30 perckor. Itt nálunk pedig egy újabb sláger, a Price Tag, Jessie J és Biugi dala.

0: Savage Garden Ausztráliából, ez volt a Culli, Medley, Deeply, jó kis dalt hallhattunk. 3/4-1-hez közeledünk, lépünk tovább egy olyan zenekarral, akik elég sokat fellépnek itt nálunk fel, és mindig nagyon-nagyon zúznak, és brutálisan szól a koncert. Jön a Hooligans mindjárt. Ez lesz a Menj tovább.
1: Reklám.
2: Utaznál, vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy, Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer. 0740 549 359.
3: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
4: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
3: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
5: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
6: Helyi ízek.
7: Ham.
6: Helyi éttermek.
7: Ham.
6: Helyi futárok.
7: Ham.
6: Te is a helyit választod?
7: Ham. Kattanj rá a kajára!
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
8: A reklám után
10: ismét lágerek

Mark Ember és a Belong Together. Lépjünk tovább egy nagyon-nagyon sikeres nyári dallal, amelyet a román származású producer DJ Gozsa hozott tető alá az amerikai világsztár Jason Derulo, valamint a brazil pop énekesnő Melody közreműködésével. A dal eredetileg egy rövid, alig 2 perces szóló dalként indult még márciusban. A hazai producert a gyerekdalok egyszerű ismétlődő szerkezete inspirálta, amit fülbemászó afro house és latin pop ritmusokkal ötvözött, és a zene szinte azonnal felrobbantotta az internetet. Látva a hatalmas közösségi médiás sikert, a kiadó közvetítésével Jason Derulo és Melody is csatlakozott a projekthez. Így lett szerintem tökéletes ez a zene. Szóval jön most a Micsikó, DJ Gozsa, Jason Derulo.

0: Egy sláger 2022-ből, Luis Capaldi és a Forget Me, ezt hallhattuk, és Luis Capaldi óriási sikerekre tesz szert. A Some You Love-dal indult, és az egy lassú, szívbe markoló zongorás balladás dal volt. A Forget Me egy kifejezetten tempós, pörgős a 80-as évek popzenejét idéző zene, ahogy ti is hallhattátok. Lépjünk tovább most a friss információkkal, Eszter jön tehát a hírekkel.
1: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
2: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Dr. Optics.
4: Akkor most doktor vagy optika?
3: Szinte mindkettő.
4: Mesterséges intelligencia támogató diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, szárazszem diagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
5: Várunk a Poliana Klinikán Sepsiszentgyörgyön a Grigore Balán Sugár út 33 E szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsiszentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok. Bizalom.
6: Lemaradtál a roncsprogramról? Ne csüggedj! Van egy jó hírünk! Az Arinovis Motorsnál most kedvezménnyel vásárolhat Suzuki és Geely modelleket, hogy ne kelljen tovább várnod az új autódra. Suzuki már 15.515, Geely pedig már 22.900 eurótól vásárolható meg áfával együtt. Gyere el, próbáld ki és választ ki a számodra megfelelő. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgy, Csiki utca 148. A döntés egy próbaúttal kezdődik.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
7: Márkás ruhákat, drága parfümöket és kozmetikumokat vásároltak az Országos Meteorológiai Szolgálat bankkártyájáról. Donald Trump szerint le kellene váltani Volodymyr Zelenszkijt. A következő órákban helyenként előfordulhat csapadék, este viszont biztosan esni fog mindenhol. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Több súlyosabb baleset is történt a hétvégén a romániai hegyvidékeken. A Transfogarasi úton egy motorkerékpáros csúszott ki neki a Kápra menedékháznál, állomásozó hegyi mentők adtak első segélyt a mentők kiérkezéséig. A Prahova megyei Bájú hegységben pedig felborult egy ATV, amiben egy nő súlyosan megsérült, őt a mentők kórházba szállították. Ezen kívül a Csukás hegységben egy motorkerékpáros csonttörést szenvedett, miután balesetezett a járművel a nehéz terepen. A hegyi mentőszolgálat fokozott óvatosságra inti a sofőröket és felhívja a figyelmet a terepjárművek felelősségteljes használatára. Márkás ruhákat, drága parfümöket és kozmetikumokat vásároltak az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos bankkártyájáról, derül ki a Környezetvédelmi Minisztérium ellenőrzéséből. Diana Buzoianu miniszter közölte, hogy a Meteorológiai Szolgálat kártyáiról tavaly és idén is több százezer lejt költöttek el személyes holmikra, köztük egy több mint 1000 lejes melltartóra és drága okosórákra. Az NME vezetője Elena Matescu bejelentette, hogy tudomásul vette a jelentést és pontosított, hogy ő már augusztusban feljelentést nyújtott be, annak érdekében, hogy ellenőrizzék a hatóságok ezeket a vásárlásokat. Kötelező lesz a napelemek fogadására alkalmassá tenni az új épületeket az Európai Unióban a határidő lejárta miatt Brüsszel kötelezettségszegési eljárást indított Románia és több tagállam ellen. Ugyanakkor az új szabályozás körül több tévhit is kering, tájékoztat a Krónika. Az energetikai szakemberek tisztázták, hogy a szabályozás lényege az úgynevezett Solar Ready szemlélet, amely szerint az új házak építésénél bele kell kalkulálni a későbbi telepítést is. Az irányelv ugyanakkor nem kötelezi a régi házak tulajdonosait a napelemek utólagos felszerelésére, hanem csupán azt kéri a tagállamoktól, hogy fokozatosan csökkentsék az épületek energiafogyasztását, illetve ösztönözzék a megújuló energiahasználatát. Az új lakóépületek esetében a tényleges telepítési elvárások csak 2029 végétől lépnek életbe, feltéve, ha az műszakilag és gazdaságilag is megvalósítható. 20 ember, köztük 3 gyermek életét vesztette tegnap egy Zaporizsja elleni orosz támadásban Dél-Ukrajnában. A tragédia egy nappal azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy feloldja az orosz gázolajra vonatkozó szankciókat. Ma Oroszország azzal fejezte ki köszönetét a gázolaj exportra vonatkozó szankciók feloldásáért, hogy 5 irányított bombát dobott zaporizsjai lakóépületekre, nyilatkozta Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az esetet követően. Zaporizsja egyébként folyamatos célpontja az orosz bombázásoknak, a támadások pedig az elmúlt hónapokban tovább erősödtek. Donald Trump szerint le kellene váltani Volodymyr Zelenszkijt. Szerinte egy olyan új vezetőre lenne szükség, aki képes megállapodni Oroszországgal a háború lezárásáról. Erről egyébként tegnap a Fehérházban nyilatkozott. Emellett arról is beszélt, hogy ha ő lett volna 2022-ben az amerikai elnök, akkor elkerülhető lett volna az orosz-ukrán háború. Zelenszkij leváltásával kapcsolatban pedig még hozzátette, hogy az ukrán előjárónak több lehetősége is volt a megállapodásra, de valamilyen okból mégsem élt ezzel. Ugyanakkor felszólította Ukrajnát, hogy állítsa le az orosz olajfinomítók elleni támadásokat. Sepsiszentgyörgyön és környékén a következő órákban 22 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Csapadék egyelőre nem várható, este 8-kor 18 fok lesz, éjszaka viszont már esni fog. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
1: És most...
0: Eszter, köszönöm az információkat, sziasztok, hello mindenkinek, György Dávid Csaba vagyok. Elmúlt egy óra, további szép vasárnapot és jó hétvégét kívánok nektek. Kinek hogy telik? Szerintem otthon a legjobb a családdal ilyenkor. Meg persze, ha szólnak valahol a háttérben a slágerek és az új zenék, az sem baj. Damiano David kezdésként jön már is a Talk to Me.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van. Rádió.

Egy rövid programajánlóval folytatom. Dr. Zaher Gábor ismét Székelyföldön tart előadást ebben a hónapban, és számos városban meg lehet őt nézni. Életmentés test közelből ez a címem. Több mint 40 év a mentőszolgálat keretében megszámlálhatatlan életmentés és emberi sors. Nyugdíjba vonulása után a közismert sürgősségi orvos őszintén mesél a rohanmentős lét kihívásairól, felemelő és megrázó pillanatairól, valamint azokról a tapasztalatokról, amelyek egy életre nyomot hagynak az emberben. A humorral és közvetlenséggel átszőtt előadás betekintést enged a kulisszák mögé, szó lesz életmentésről, halálról, kiégésről, függőségekről és arról, hogyan lehet emberként helytállni a legnehezebb helyzetekben. Úgyhogy erről szól tehát Zaher Gábor előadása, hogy mely városban mikor lép fel, arról például az eventikum.ron találtok részletes leírást és mindenféle fontos információt. Most pedig lépünk tovább Beyoncéval. Ez az If I Were a Boy.

Cserháti Zsuzsa, mennyit ér a nő? Csodálatos hang, fantasztikus tehetség, csak úgy, mint Madonna, persze Madonna világsztár. Idén jelent meg a Danceteria című újdonsága, amely egyből letarolta a toplistákat. A zene érdekessége, hogy a négyszintes New York-i éjszakai klubról kapta a nevét, ahol Madonnát a 80-as évek elején felfedezték, akkoriban még nagyon fiatal és teljesen nincstelen volt, és ebben a klubban sikerült elérnie valahogyan, hogy a DJ lejátsza az első Everybody című demóját. A dal tulajdonképpen egy óda ehhez a helyhez, és a fiatalságot idézi, Madonna fiatalságát. A Danceteria a pop királynő egyik legnagyobb slágere az új albumáról, igazi időutazás, amely Madonna első korszakát és a New York-i gyökereit idézi meg, szóval ezzel folytatjuk.

0: Slágerek és új zenék a vasárnap délutánban is itt a Rádió Gagán. A magyar alternatív rockzene egyik leggyönyörűbb és legikonikusabb alkotása, amelyet eredetileg a Kispál és a Borsz zenekar jelentetett meg 2003-ban. A dalt Lovasi András írta, azonban ebben a változatban, amit előkészítettem nektek, benne lesz a Csík zenekar is. Szóval mindjárt így folytatom.
1: Reklám.
2: Minőség, amelyben megbízhatsz, ár, amit szeretni fogsz. Deák Hámor élelmiszerüzletek Baróton, Bardócon, Bivarcfalván és Sepsiszentgyörgyön. Direkt importból származó friss minőségi termékek, közvetlenül a termelőktől baráti árakon.
3: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
4: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem, az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
5: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
10: ismét slágerek és új zenék.
9: Rádió.

Csíkzenekar és Lovasi András, ez a Csillag vagy Fecske. Akik követnek bennünket itt a rádióban vagy a közösségi felületeken, azok tudják, hogy a tegnap részt vettünk mi is a Tök Fesztiválon, amelyet 11. alkalommal szerveztek meg Szobátán, és a többnapos rendezvény során több tízezer látogatót várnak, és ma is tart egyébként még az esemény. A Fürdőváros főutcáját, mint egy 2000 óvodás és iskolás által kifaragott tök díszíti, nagyon-nagyon látványos tehát a fogadtatás, a szálláshelyek szinte teljesen megteltek, úgyhogy mondhatni, a rendezvény elérte a célját. Ha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan zajlik Szobátán a Tök Fesztivál, akkor ma még megtekinthetitek, illetve a beszámolókat visszanézhetitek a Rádió Gaga Facebook oldalán. Most ismét egy nagy sláger következik, Alex Gaudino és Kelly Rowland.

0: Értesülj első kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: További jó hétvégét kívánok mindenkinek, aki a Rádió Gagával tart. Szerintem nem bánja meg. Rengeteg jó zenében volt eddig részletek, és bízom benne, hogy a folytatásra is ugyanezt meg tudom ígérni nektek. Viszont fontos, hogy Szabó Eszter kolléganőnk jön most a hírekkel.
1: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
2: Nagyon jó, szuper!
3: Te
2: nagyon meglepődtem, a
3: minden napjaid
2: része vagytok. Köszönöm.
3: Megvisszahangosítottam a rádiót.
1: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
2: Kérem, itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
1: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemben jár. És a Smart Business Management, eladás egyelő minden.
1: Reklám. Dr. Optics.
5: Akkor most doktor vagy optika?
1: Szinte mindkettő.
5: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigor Ebalán utca 52. A Penny szomszédságában.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
9: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Egy német hadipari óriás vásárolta meg a csődbe ment mangáliai hajógyárat. Kiengedték a kórházból a kivégzését túlélő Krista Pajkot, közölték a nő ügyvédjei. Csapadékos időnk lesz, köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Őrizetbe vettek egy 21 éves férfit a Máramaros megyei Felsőbányán, miután az utcán több szemtanú előtt bántalmazta az élettársát. Bár az áldozat azt állította, hogy a párja nem jelent rá veszélyt, a rendőrség ideiglenes távoltartási végzést adott ki, a férfit pedig családon belüli erőszak és csendháborítás miatt őrizetbe vették. A rendőrség a családon belüli erőszak kockázatát egy rövid kikérdezés alapján méri fel, és ha úgy ítélik, hogy az áldozat objektív okokból nem képes a felelős válaszadásra, a hatóságok a meglévő bizonyítékok alapján is kiadhatják az ideiglenes távoltartási végzést. Egy német hadipari óriás vásárolta meg a csődbe ment mangáliai hajógyárat, így megmenekül a bezárástól Románia egyik legnagyobb ipari létesítménye. A Fekete-tengerparti üzem több mint 138 millió euróért kelt el a sikeres árverésen. A tulajdonos váltással nem csak a hajógyár működése indulhat újra, munkát biztosítva a korábban elbocsátott mintegy 1000 dolgozónak, hanem elstartolhat egy nagyszabású több milliárd eurós hadi és hajóépítési projekt is. Újabb támogatási forrásokat nyitnak meg a kulturális projektek számára, tájékoztat a Kulturális Minisztérium. A program olyan kezdeményezéseknek nyújt gyors segítséget, amelyek egy váratlan esemény miatt 25-40% közötti forráshiánnyal küzdenek, és emiatt veszélybe kerül a működésük. Erre pályázhat minden kulturális tevékenységet folytató magán- és közintézmény a helyi önkormányzatok kivételével. További információkért érdemes felkeresni a minisztérium online platformjait. Botrány övezte a Bukarestben rendezett Fecsesebe Ocelul labdarúgó mérkőzést, az 51. percben a vendégek Elefántcsont parti védője, a 27 éves Habib Szilá rendkívül durván talppal szállt bele a Fecsesebe játékosába. A játékvezető előbb sárga lapot adott, majd miután visszanézte az esetet, megváltoztatta a döntését és azonnali piros lappal küldte le a pályáról a védőt. A szurkolók hangos fütyszóval illették a kiállított játékost, aki a kijáró felé menett, nyomdafestéket nem tűrő módon. A középső ujját felmutató válaszolt a nézőtérnek. Kiengedték a kórházból a kivégzését túlélő Krisztál Pájkot, közölték a nő ügyvédjei. Az 50 éves nőt visszaszállították abba a börtönbe, ahol az elmúlt 30 évét töltötte, és továbbra is orvosi ellátásban részesül. Ahogyan arról már beszámoltunk, az elítélt szeptember 30-án túlélt két egymást követő halálos injekciót is, ezután pedig kritikus állapotba került. Néhány napja visszanyerte az eszméletét és beszélni kezdett, ezzel teljesen megdöbbentve a szakértőket, az orvosi személyzetet és a saját ügyvédjeit is. Az ügye teljesen példátlan és ismeretlen jogi területre tévedt, ugyanis ő az egyetlen ismert ember, aki túlélt egy méreginjekcióval végrehajtott kivégzési kísérletet, és még nem tudni, hogy mi történik vele ezután. A meteorológusok előrejelzése szerint a nap további részében csapadékos időre kell számítani Erdély szerte, viszont a hőmérsékleti értékek éjszaka nem lesznek olyan alacsonyak, holnaptól ugyanakkor lehűlés várható, akár 10 fokkal is hűvösebb lehet napközben, mint például a mai napon volt. Ugyanakkor a csapadékos időjárás is tovább folytatódik. A híreket hallották, köszönöm a figyelmet!
1: És most...
0: Sziasztok, hello mindenkinek, köszönöm a híreket, további jó délutánt, jó vasárnapot, jó étvágyat, innen a stúdióból György Dávid Csaba kívánja mindezt számotokra. Ebben az órában játszunk, pörög a születésnapi játékunk, a Parajdi Gamma üzlet adja a 100 leértékű nyereményt. Akivel kezdünk, nem más, mint Cameron Whitecomb, ez a Kingdom of Fear.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

A Te csak így vagy jó, ha New Level Empire, Wolf Kati és Horváth Boldi dala. Ősz van és szezonja van a káposztának, úgyhogy egy program ajánlóval folytatom. A Szárhegyi Káposzta Vásár és Káposzta Fesztivál idén sem marad el, október 16-a és 18-a között tartják. Gyergyó Szárhegyen több évszázados hagyománya van a káposzta termesztésnek és az ehhez kötődő káposztavágás ünnepségnek, amelyet évekkel ezelőtt helyi kezdeményezésre újra elevenítettek, és több napot kitöltő rendezvénysorozatot szerveztek köré, képzeljétek, úgyhogy jövő péntektől jövő vasárnapig Káposzta Fesztivál Gyergyó Szárhegyen rengeteg jó kis programmal, kicsiknek, nagyoknak, fiatalabbaknak és idősebbeknek is. Koncertekre is sor kerül természetesen, Danielfi érkezik, Danielfi Gergő, ő áll fel szombaton a színpadra a nagy közönség elé, aztán vasárnap a 4-es Street zenekar zárja a háromnapos Káposzta Fesztivált Gyergyó Szárhegyen, tehát egy jó kis program lehetőség. Lépünk tovább, most Avril Lavigne folytatja, ez a Complicated.

Erik Iglesias nagy klasszikusa, a The Rhythm Divine, és ha az imént a Szárhegyi Káposztavásár szóba került, akkor jöjjön most a Csíkszépvízi is. Szintén jövő hétvégén szombaton tartják ezt az eseményt. A betakarítás, a főzőcsapatok, a termelők és a vásárlók együttese teszi a Szépvízi Káposzta Vágást és Fesztivált olyanná, amilyenért sokan évről évre visszatérnek, úgyhogy két káposztás eseményre is sor kerül Hargita megyében jövő hétvégén. Van, aki a Szépvízire, van, aki a Szárhegyire, van, aki a Kovászna megyei káposztára esküszik. Én a finom káposztára lépünk tovább most Odettel. Ez a Van az

0: Baranyt, egy abszolút jó hely, és a Rádió Gaga sem rossz, mondom én ezt innen a stúdióból. És hogy miért hoztam be Parajdot? Mert a Gamma üzlet adja az órai nyereményt a születésnapi játékunkban, nem sokára valakinél szól a Gaga telefonja.
1: Reklám. Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
2: Új kanapét vagy bútort keresel? A Kézdi Vásárhelyi bútorüzletben megtalálod. Kényelmes, minőségi kanapék már 1600 lejtől, többféle színben és stílusban. Francia ágyak, matracok, kézbútorok azonnal elérhető választékból, de rendelésre is elkészítjük a te igényeidre szabva. Üzletünket megtalálod a Volt Mimella alsó szintjén, a kórház mellett. Kézdi Vásárhelyi bútorüzlet. Stílus, minőség, kedvező ár.
3: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
4: Társadalmi célú hirdetés. Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
4: A reklám után

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék, a Well Hello és a Bárhová. Most játszunk, ahogy korábban is ígértem, ezúttal Hunort hívunk telefonon.
1: Igen.
0: Szia Hunor, György Dávid Csaba vagyok a Rádió Gagától.
1: Jó, szia, hello.
0: Na szia, mi a helyzet?
1: Jó, nem még pihengetés.
0: Épp mit csinálsz? Nem értettem.
1: Pihenünk éppen.
0: Aha, pihentek, azt mondod?
1: Pihenünk éppen, vasárnap.
0: Szuper, jó. Na figyelj, picit ebbe a pihenésbe belerondítok, jó? Nem sokára adok neked egy ajándékot, mert te vagy a Rádió Gaga

0: Na jól van, Huni, figyelj, a nyereményed, köszönjük szépen egyébként a virtuális ajándékot, a nyereményed a Parajdi Gamma üzlet jóvoltából egy vásárlási utalvány lesz.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen, Huni, további jó vasárnapi pihenést kívánok nektek. Hello, hello.
2: Gratulálunk a Parajdi Gamma üzlet nyertesének. Ruhaneműtől a nagyobb elektronikai termékekig. Náluk mindent megtalálsz. Gamma. Stílus és elektronika egy helyen. Parajd, Templom utca 24.

0: Ed Sheeran, Shapiro, itt a Rádió Gagán. Jönnek még nagy kedvencek, és hallgatunk magyar zenét is természetesen. Most már vastagon benne vagyunk a délutánban, repül az idő. Érkeznek a friss információk, de a hírek után azonnal térek vissza én is.
1: 27 év nagy idő. Még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
2: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
3: Nagyon szépen köszönöm.
4: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730-54-88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelem jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
6: Reklám. Lemaradtál a roncsprogramról? Ne csüggedj, van egy jó hírünk. Az Arinovis Motorsnál most kedvezménnyel vásárolhat Suzuki és Geely modelleket, hogy ne kelljen tovább várnod az új autódra. Suzuki már 15.515, Geely pedig már 22.900 eurótól vásárolható meg áfával együtt. Gyere el, próbáld ki és választ ki a számodra megfelelőt. Arinovis Motors, Sepsi Szent György, Csiki utca 148. A döntés egy próbaúttal kezdődik.
7: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
8: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
7: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
9: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
10: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
11: Helyi ízek.
12: Ham.
11: Helyi éttermek.
12: Ham.
11: Helyi futárok.
12: Ham.
11: Te is a helyit választod?
12: Ham. Kattanj rá a kajára!
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Egy német hadipari óriás vásárolta meg a csődbe ment mangáliai hajógyárat. Kiengedték a kórházból a kivégzését túlélő Krista Pajkot, közölték a nő ügyvédjei. Csapadékos időnk lesz, köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Őrizetbe vettek egy 21 éves férfit a Máramaros megyei Felsőbányán, miután az utcán több szemtanú előtt bántalmazta az élettársát. Bár az áldozat azt állította, hogy a párja nem jelent rá veszélyt, a rendőrség ideiglenes távoltartási végzést adott ki, a férfit pedig családon belüli erőszak és csendháborítás miatt őrizetbe vették. A rendőrség a családon belüli erőszak kockázatát egy rövid kikérdezés alapján méri fel, és ha úgy ítélik, hogy az áldozat objektív okokból nem képes a felelős válaszadásra, a hatóságok a meglévő bizonyítékok alapján is kiadhatják az ideiglenes távoltartási végzést. Egy német hadipari óriás vásárolta meg a csődbe ment mangáliai hajógyárat, így megmenekül a bezárástól Románia egyik legnagyobb ipari létesítménye. A Fekete-tengerparti üzem több mint 138 millió euróért kelt el a sikeres árverésen. A tulajdonosváltással nem csak a hajógyár működése indulhat újra, munkát biztosítva a korábban elbocsátott mintegy 1000 dolgozónak, hanem elstartolhat egy nagyszabású több milliárd eurós hadi és hajóépítési projekt is. Újabb támogatási forrásokat nyitnak meg a kulturális projektek számára, tájékoztat a Kulturális Minisztérium. A program olyan kezdeményezéseknek nyújt gyors segítséget, amelyek egy váratlan esemény miatt 25-40% közötti forráshiánnyal küzdenek, és emiatt veszélybe kerül a működésük. Erre pályázhat minden kulturális tevékenységet folytató magán és közintézmény a helyi önkormányzatok kivételével. További információkért érdemes felkeresni a minisztérium online platformjait. Botrány övezte a Bukarestben rendezett Fecsesebe Ocelul labdarúgó mérkőzést, az 51. percben a vendégek Elefántcsont parti védője, a 27 éves Habib Szilla rendkívül durván talppal szállt bele a Fecsesebe játékosába. A játékvezető előbb sárga lapot adott, majd miután visszanézte az esetet, megváltoztatta a döntését és azonnali piros lappal küldte le a pályáról a védőt. A szurkolók hangos fütyszóval illették a kiállított játékost, aki a kiáró felé menett, nyomdafestéket nem tűrő módon. A középső ujját felmutatva válaszolt a nézőtérnek. Kiengedték a kórházból a kivégzését túlélő Krista Pajkot, közölték a nő ügyvédjei. Az 50 éves nőt visszaszállították abba a börtönbe, ahol az elmúlt 30 évét töltötte, és továbbra is orvosi ellátásban részesül. Ahogyan arról már beszámoltunk, az elítélt szeptember 30-án túlélt két egymást követő halálos injekciót is, ezután pedig kritikus állapotba került. Néhány napja visszanyerte az eszméletét és beszélni kezdett, ezzel teljesen megdöbbentve a szakértőket, az orvosi személyzetet és a saját ügyvédjeit is. Az ügye teljesen példátlan és ismeretlen jogi területre tévedt, ugyanis ő az egyetlen ismert ember, aki túlélt egy méreginjekcióval végrehajtott kivégzési kísérletet, és még nem tudni, hogy mi történik vele ezután. A meteorológusok előrejelzése szerint a nap további részében csapadékos időre kell számítani erdélyszerte, viszont a hőmérsékleti értékek éjszaka nem lesznek olyan alacsonyak, holnaptól ugyanakkor lehűlés várható, akár 10 fokkal is hűvösebb lehet napközben, mint például a mai napon volt. Ugyanakkor a csapadékos időjárás is tovább folytatódik. A híreket hallották, köszönöm a figyelmet!
1: És most...
0: Köszönöm a híreket, sziasztok, hello mindenkinek, György Dávid Csaba a mikrofonnál, az infók után is folytatom. Olyan zenéket készítettem elő, amelyek szerintem tetszeni fognak nektek. Dash, Youngfly, itt lesz az Oh Mama, Honey Beast, Daniel Figergő, bár csak lennék, és csak két együttes nevét említettem meg. Na, akkor egy picit hazai bizekről is beszéljek nektek. No Sugar, ki mondja meg, ők biztosan velünk lesznek. A kezdés, Last Frequencies, ez a feeling.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Magasban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

Dash Youngfly és az Oh Mama. Hamarosan újra állítgatjuk az óráinkat, október 25-én, tehát két hét múlva a vasárnap hajnali 4 óráról 3 órára állítjuk vissza. Miért? Az óra átállítás az Európai Unióban egységesen szabályozott rendszer része, a nyári időszámítás október utolsó vasárnapján ér véget, és visszatérünk a standard, vagyis a téli időszámításhoz. Reggel korábban világosodik, este viszont korábban sötétedik, a szervezet belső órája átmenetileg alkalmazkodhat az egyórás változáshoz. Fontos az is, hogy az óra átállítás megszüntetéséről korábban született uniós javaslat, de idén továbbra is érvényben marad a megszokott rendszer, így az órákat az október hónap utolsó vasárnapján újra át kell állítani. Na hát, nem tudom, hogy mikor szűnik ez meg, kicsit most már én úgy belefáradtam, de hát amit meg kell tenni, azt meg kell tenni. Szóval október 25-én jövő vasárnap visszavisszük az órákat. Folytatom tovább a zenélést, érkezik hozzánk mindjárt Martin Garrix, a közvetlen folytatás. Lenny Kravitz, ez az Again.

Izgalmas a mai nap sport szempontjából. A bajnokot, vagyis a kolozsvári út fogadja az FK Csíkszereda. Ma késő délután kezdődik ez a találkozó. Hajrá Csíkszereda! És hogy mit jelent konkrétan ez számokban? Ez azt jelenti, hogy 19 órakor startol a találkozó a Csíkszereda otthonában, és a Digi Sport, valamint a Prima Sport is adja ezt a mérkőzést. Ezen kívül pedig sok minden más, nagyon színes, nagyon gazdag a mai felhozatal. A Székely Sporton minden hasznos információt megtaláltok. Mi folytatjuk tovább. Jön Daniel Figergő, az ő neve már szóba került, ott lesz a Szárhegyi Káposzta Fesztivál színpadán. A Honeybeast-tel együtt éneklik ezt a dalt. Jön a Bárcsak.

0: Lena Sex, That's What I Want. Itt a Rádió Gagán. A No Sugar zenekar, akik egyébként felléptek a Tök Fesztiválon tegnap, azt írják a közösségi oldalon. Köszönjük Szobát, a fantasztikus volt veletek, és a Duma Dubánkba is kicsit betértek Reniék, és meséltek nekünk, hogy mi a helyzet velük mostanában. Szóval előkészítettem őket is. Hallani fogjuk nem sokára a No Sugar dalát, ez lesz a Ki mondja meg.
1: Reklám. Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
2: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
3: Társadalmi célú hirdetés. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: A reklám után
4: ismét lágerek és új zenék.
3: Rádió.

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

A nosugar is, ki mondja meg, elromlik az idő, holnap sokfele eshet a hegyvidéken 1500 méter feletti magasságban, pedig havas eső, havazás is kialakulhat, itt pedig erősebb széllökésekre is számítani lehet. Ezt mondják tehát a meteorológusok, de ez nem baj, mert az esőre azért óriási szükség van, hatalmas a szárazság egyelőre, így az ősz folyamán is. Persze, ez így nagyon-nagyon szuper, hogy csoda idő van, például tegnap is rendesen meleg volt kint a szabad ég alatt, de a csapadékra lenne hatalmas szüksége a természetnek. Ha bármerre elmentek és az aszfaltról lekanyarodtok a természet irányába, akkor láthatjátok, hogy azok a repedések a földeken, azok azért a csapadékért ordítanak. Kate Ryan, vele folytatom a sort, jön a Desenchanté.

0: A Guns N' Roses és a Sweet Child of Mine a Gagán 4 óra előtt nem sokkal, úgy de jól esett ezt a dalt így végig hallgatni a fejhallgatomban maximális hangerőn. Majdnem, azért jól szól, még mindig jól szól ez a zene. Na, a lényeg, hogy érkeznek a friss infók, a hírek, majd én is térek vissza.
1: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
2: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám.
4: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Ensana Sovata Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Ensana Sovata, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az ensanahotels.com oldalon.
5: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet, és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
6: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
7: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
8: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
9: Több mint 2300 tájékoztató programot szervezett a román rendőrség az elmúlt héten a tanintézményekben a diákok és pedagógusok biztonságának növelése érdekében. Újabb információk derültek ki az országos meteorológiai szolgálatnál történt visszaélésekről. A következő napokban csapadékos időjárás elé nézünk. Köszöntöm Önöket, a hírek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Mintegy 2%-os csökkenést mutat az új vállalkozások száma Romániában az év első 8 hónapjában. Az Országos Cégnyilvántartási Hivatal friss adatai szerint augusztus végéig több mint 94 000 új céget és egyéni vállalkozást jegyeztek be az országban. A legtöbb új vállalkozás Bukarestben, valamint Ilfov, Kolozs és Temes megyében indult, míg a lista végén Kovászna megye áll, alig több mint 500 bejegyzéssel. Több mint 2300 tájékoztató programot szervezett a román rendőrség az elmúlt héten a tanintézményekben a diákok és pedagógusok biztonságának növelése érdekében. Az átfogó akciósorozat során az iskolai erőszak és zaklatás megelőzésére, valamint a kábítószerfogyasztás veszélyeire hívták fel a figyelmet, emellett több mint 230 tanintézet őrzését is ellenőrizték. Gyakorlatilag szinte semmit sem fejlődött Románia az alapanyagok és az energia hatékony felhasználásában az elmúlt negyed században, derül ki az Intelligens Energia Egyesület elemzéséből. Az adatok szerint az ország pontosan ugyanannyi értéket tud előállítani egy kilogramm alapanyagból, mint 2000-ben, miközben az Európai Unió átlaga 50%-kal javult. A szakértők arra figyelmeztettek, hogy az országnak a nyersanyagok exportálása helyett a helyi feldolgozásra és a modernebb technológiákra kellene átállnia. Különben a pazarlás miatt tartósan lemarad a régiós versenytársaktól. Egy szolgálati autó a frissen öntött betonba ragadt Brassóban, a hatóság közleménye szerint az egység egy halálos kimenetelű balesethez sietett, és a dugót kikerülve próbált meg alternatív útvonalon mihamarabb a helyszínre érni. A sofőr azonban későn vette észre a még puha burkolatot, így a jármű percekre a beton fogságába esett. A rendőrség elismerte a hibát, hangsúlyozva, hogy bár a jó szándék és a sietség vezetett a szerencsétlen döntéshez, az esetből lemondják a tanulságot. Újabb információk derültek ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnál történt visszaélésekről. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter közlése szerint a luxuscikkek és parfümök vásárlása mellett az elmúlt 4 évben törvénytelenül közvetlen ítélettel osztottak ki milliós értékű szerződéseket nyomtatópatronokra, laptopokra és irodabútorokra. A minisztériumi ellenőrzés feltárta, hogy a törvényi határértékeket megsértve szinte minden megrendelést 2 kiemelt cég kapott meg. Az ügy előzménye, hogy a minisztérium ellenőrző testülete nemrég kiderítette, hogy az intézmény hivatalos bankkártyáiról luxusruházatot, parfümöket, kozmetikumokat és több mint 1000 lejes fehér neműt is vásároltak. A botrány kapcsán az intézmény igazgatója jelezte, hogy tudomásul vette a jelentést, és állítása szerint az ügyben már augusztusban feljelentést tett a rendőrségen. A nap második felében valószínűleg csapadékra kell számítani, Erdély nagy részén, ahol meg nem ott felhős lesz az égbolt. Éjszaka enyhe hőmérsékleti értékek elé nézünk, viszont holnaptól lehűlés várható. Akár 10 fokkal is hűvösebb lehet egyébként, mint például a mai napon volt. Ugyanakkor csapadékos időjárásra számíthatunk most jó néhány napon keresztül. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: És most...
0: Jó napot kívánok, sziasztok, hello mindenkinek! A hírek után a mikrofonnál még mindig György Dávid Csaba, tehát olyan nagyon nagy változás nincs, de híreim azért mégiscsak vannak, hiszen játszani fogunk a születésnapi játékunkban. Mi, a Rádió Gaga adjuk a nyereménycsomagot. Hogy mikor játszunk? Nem sokára, jó? Ennyit elmondok.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszerviz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

Halott pénz Rúzsa Magdival szeretni, akit nem lehet. Korábban én is elmondtam, hogy ma van a leánygyermekek napja, és ha követitek a Rádió Gaga Facebook oldalt, szerintem igen, több mint 57 ezeren vagyunk, akkor láthattátok a posztunkat, hogy hívják a kislányodat, aki bearanyozza az életedet, írd le a keresztnevét. Ezt a kérdést tettük fel nektek, illetve ezzel a témával is foglalkozunk a közösségi felületünkön. Több száz komment érkezett már, és csodásabbnál csodásabb neveket látunk ott. Boróka, Dorottya, Zsanett, Sára, Beatrix, Boglárka, Bíborka, Szintia, Tünde, Sarolta, Krisztina, és lehetne a sort még nagyon-nagyon sokáig folytatni. Szóval, ha van kedvetek, írjátok le a lánygyereketek keresztnevét a Facebook oldalunkra, irány a Rádió Gaga közösségi felülete. Folytatjuk tovább. Ő Lian Rimes, ez a Can't Fight the Moonlight.

Michael Jackson és a Black or White. Itt a Rádió Gagán kaptunk egy sárga jelzésű figyelmeztetést, amely adáskörzetünkből Kovászna megye hegyvidéki részére vonatkozik, és néhány más déli megyére, Olténiára, illetve a Kárpát-kanyarra is. Azt mondják a szakértők, hogy 1500 méter környékén már havazás, havaseső is lehet, és a figyelmeztetés október 13-áig aktuális, úgyhogy kapunk esőt. 15-25, máshol akár 30 litert megharadó mennyiségre is számíthatunk, a hegyvidéken pedig még a szél is fújhat. Eső aranyat érne, szerintem így októberben is jön a Margaret Island.

0: Billy Joel után hamarosan játszunk, többen kérdeztétek, hogy mikor. Én szóltam előre, ha regisztráltatok, akkor legyen nálatok a telefon. A nyereményt ebben a 60 percben mi adjuk, vagyis a Rádió Gaga.
1: Reklám.
2: Új kanapét vagy bútort keresel? A Kézdivásárhelyi bútorüzletben megtalálod. Kényelmes, minőségi kanapék már 1600 lejtől, többféle színben és stílusban. Francia ágyak, matracok, kézbútorok azonnal elérhető választékból, de rendelésre is elkészítjük a te igényeidre szabva. Üzletünket megtalálod a Volt Mimella alsó szintjén, a kórház mellett. Kézdivásárhelyi bútorüzlet. Stílus, minőség, kedvező ár.
3: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
4: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem, az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregatit.ro oldalra.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
5: A reklám után
2: ismét lágere.

0: Rádió Gagas lágerek és új zenék Alesso és a Destiny. Újra játszunk, Saroltát hívom telefonon, mert ez a születésnapi játékunk.
1: Halló!
0: Szia Sarolta, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától kereslek.
1: Igen.
0: Hogy vagy? Hogy telik a napod? Hogy telik a hétvége utolsó napja?
1: Köszönöm szépen. Jól telik.
0: Jól telik.
1: Mitől
0: telik annyira jól ez a nap?
1: Hát a családdal vagyok, a gyerekekkel.
0: Ó, de jó. Sarolta, honnan hallgatsz bennünket?
1: Kézdivásárhelyről.
0: Milyen falváról? Mondd meg egyszer.
1: Kézdivásárhelyről.
0: Ja, Kézdivásárhelyről, akkor én kérek elnézést, nem hallottam túl jól. Kézdivásárhelyen is szerintem tudják az emberek, hogy a Rádió Gaga 27. születésnapjához közeledik, nem sokára, 4 nap múlva 15-én egészen pontosan. Na figyelj, Sarolta, te lehetsz az órai nyertes, mindjárt mondom, hogy mit nyertél, viszont ez egy olyan játék, ahol mi, kicsit mi is kíváncsiak vagyunk arra, hogy a hallgatóink nekünk mit adnának például. Te szeretsz-e adni, vagy inkább kapni? Melyik típusú ember vagy?
1: Hát szeretek kapni is, igen. Kapni.
0: De kapni se rossz, ugye? Na, igen. Akkor most így a szavak szintjén adhatsz nekünk valamit. Mi lenne az?
1: Hát, mit adhatnék?
0: Kaptunk már nyaralást egyébként így virtuálisan, kaptunk süteményeket. Na, de akkor hallgatlak.
1: Pezsgőt,
0: nagyon jó, oké. Okay. Kicsi, sütít valamit, egészséget, meg hasonlókat.
1: Egészséget, pártát is. Egészség az a legfontosabb.
0: Jó, figyelj, Sarolta, rendben, ez nekünk így egyelőre elég lesz, majd a 26. születésnapunkra is tartogass egy kis ajándékot, jó? Köszönjük szépen minden esetre. Na figyelj, a mi nyereményünk feléd egy általunk összeállított születésnapi ajándékcsomag lesz, úgyhogy ez a tiéd.
1: Hát nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen, Sarolta, és nagyon. Akkor további jó délutánt kívánunk Kézdivásárhelyen és a környéken is.
1: Jó, köszönjük szépen, viszont kívánjuk nektek is.
2: Gratulálunk a nyereményedhez, ami nem más, mint a Rádió Gaga születésnapi ajándékcsomagja. Rádió Gaga. Hallgasd a slágereket és új zenéket a világon bárhol, appon keresztül, vagy a rádiogaga.ro

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga, életünk része.

0: Tarány Tamás és a Most így a jó. Igen, így a jó. Aki velünk játszik, szinte biztosan nyer minden egyes alkalommal, hiszen abban vagyunk érdekeltek, hogy a hallgatót ne engedjük el üres kézzel. Jönnek most a hírek, Rigmány Eszter kolléganőmtől, majd folytatjuk.
1: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
2: Nagyon jó.
3: Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
4: Megvisszahangosítottam a rádiót.
1: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
2: Köszönöm szépen.
1: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelemben jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
6: Reklám.
7: Jaj, csak már leosztal egyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a szimcsogás a kamrában?
8: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
9: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
10: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a havazsilé.ro honlapunkat.
10: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
8: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld összefotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Több mint 2300 tájékoztató programot szervezett a román rendőrség az elmúlt héten a tanintézményekben a diákok és pedagógusok biztonságának növelése érdekében. Újabb információk derültek ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnál történt visszaélésekről. A következő napokban csapadékos időjárás elé nézünk. Köszöntöm Önöket, a hírek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Mintegy 2%-os csökkenést mutat az új vállalkozások száma Romániában az év első 8 hónapjában. Az Országos Cégnyilvántartási Hivatal friss adatai szerint augusztus végéig több mint 94 ezer új céget és egyéni vállalkozást jegyeztek be az országban. A legtöbb új vállalkozás Bukarestben, valamint Ilfov, Kolozs és Temes megyében indult, míg a lista végén Kovászna megye áll, alig több mint 500 bejegyzéssel. Több mint 2300 tájékoztató programot szervezett a román rendőrség az elmúlt héten a tanintézményekben a diákok és pedagógusok biztonságának növelése érdekében. Az átfogó akciósorozat során az iskolai erőszak és zaklatás megelőzésére, valamint a kábítószerfogyasztás veszélyeire hívták fel a figyelmet, emellett több mint 230 tanintézet őrzését is ellenőrizték. Gyakorlatilag szinte semmit sem fejlődött Románia az alapanyagok és az energiahatékony felhasználásában az elmúlt negyed században, derül ki az Intelligens Energia Egyesület elemzéséből. Az adatok szerint az ország pontosan ugyanannyi értéket tud előállítani egy kilogramm alapanyagból, mint 2000-ben, miközben az Európai Unió átlaga 50%-kal javult. A szakértők arra figyelmeztettek, hogy az országnak a nyersanyagok exportálása helyett a helyi feldolgozásra és a modernebb technológiákra kellene átállnia, különben a pazarlás miatt tartósan lemarad a régiós versenytársaktól. Egy szolgálati autó a frissen öntött betonba ragadt Brassóban, a hatóság közleménye szerint az egység egy halálos kimenetelű balesethez sietett, és a dugót kikerülve próbált meg alternatív útvonalon mihamarabb a helyszínre érni. A sofőr azonban későn vette észre a még puha burkolatot, így a jármű percekre a beton fogságába esett. A rendőrség elismerte a hibát, hangsúlyozva, hogy bár a jó szándék és a sietség vezetett a szerencsétlen döntéshez, az esetből lemondják a tanulságot. Újabb információk derültek ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnál történt visszaélésekről. Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter közlése szerint a luxuscikkek és parfümök vásárlása mellett az elmúlt 4 évben törvénytelenül közvetlen ítélettel osztottak ki milliós értékű szerződéseket nyomtatópatronokra, laptopokra és irodabútorokra. A minisztériumi ellenőrzés feltárta, hogy a törvényi határértékeket megsértve szinte minden megrendelést 2 kiemelt cég kapott meg. Az ügy előzménye, hogy a minisztérium ellenőrző testülete nemrég kiderítette, hogy az intézmény hivatalos bankkártyáiról luxusruházatot, parfümöket, kozmetikumokat és több mint 1000 lejes fehér neműt is vásároltak. A botrány kapcsán az intézmény igazgatója jelezte, hogy tudomásul vette a jelentést, és állítása szerint az ügyben már augusztusban feljelentést tett a rendőrségen. A nap második felében valószínűleg csapadékra kell számítani, Erdély nagy részén, ahol meg nem ott felhős lesz az égbolt. Éjszaka enyhe hőmérsékleti értékek elé nézünk, viszont holnaptól lehűlés várható. Akár 10 fokkal is hűvösebb lehet egyébként, mint például a mai napon volt. Ugyanakkor csapadékos időjárásra számíthatunk most jó néhány napon keresztül. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: És most...
0: Sziasztok, jó napot kívánok, kellemes délutánt mindenkinek, elmúlt 5 óra a mikrofonnál György Dávid Csaba, és még egy szűk 60 perc, amit együtt töltünk. Kezdünk egy olyan előadóval, akinek a dalát én első perctől kedveltem, nem feltétlenül a mondani valója miatt, hanem úgy egyszerűen bemászott a fülembe. Jön Miley Cyrus, ez a Flowers.
1: És most kezdődjön egy újabb zenés óra a Rádió Gagán. Érdekességek, aktuális információk, játékok, valamint egész nap üzenetszervíz. SMS, WhatsApp 0730 548 888. És persze rengeteg zene különleges válogatásban. Ez a Rádió Gaga hétvége.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neked van, a Gaga veled van.

Ez volt Ketszáj és az Animal, itt a Rádió Gagán. Igen, igazi vad és energia, pontosan az, ami kell a hétvége vége fele haladva. Vasárnap délután van, elmúlt már 5 óra is, amely azt jelenti, hogy a jólétünk, a hétvégi jólétünk utolsó óráig tapossuk, de semmi baj. Ne engedjük meg a vasárnapi melankóliát. Akár a holnapi napra készültök fejben, akár még a dugóban ültök valahol, például egy hétvégi kiroccanás után, mi itt vagyunk veletek, és ha már elkerülhetetlenül közeledik az a bizonyos következő nap, az a hétfő, akkor hangolódjunk rá stílusosan. Jön a Monday Morning, Melanie.

bombon és a válasz engem. Remélem, hogy a választásodok ma délutánra is ránk esett, hiszen a legjobb zenékkel kísértünk titeket végig a hétvégén. Ha pedig már a tökéletes választásnál és a nagy ő keresésénél tartunk, a következő előadónk abszolút magasra tette a lécet ebben a témában. A brit zenei zseni Ray ugyanis nem a prózzel, és egyenesen a lényegre tér. Ha ti is kerestétek már a párotokat a tömegben, a boltban, vagy egy buliban, akkor ezzel a hatalmas világslágerrel most nagyon együtt fogtok érezni. Jön a Where Is My Husband?

0: A legendás zenekar a Scorpions és a Wind of Change itt a Rádió Gagán. Lassan-lassan 3:46 és váltás érkezik a következőkben. Nem engem váltanak le, hanem zeneileg kanyarodunk más útra. Dr. Véres és Veréb Tomi mindjárt. Ez lesz az Ugye nem bántad meg.
1: Reklám.
2: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
4: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: Gyógyszer, vitamin vagy bármi a gyógyszertárból. A megoldás a telefonodban van.
6: Medrész.
5: A Medrész abban megtalálod a hozzád közelebbi gyógyszertárakat. Leadhatod a rendelésed, és már át is veheted.
6: Érvényes receptköteles és recept nélkül kapható termékekre is.
5: Medrész, ahol minden recept otthonra talál.
7: Helyi ízek.
8: Ham.
7: Helyi éttermek.
8: Ham.
7: Helyi futárok.
8: Ham.
7: Te is a helyit választod?
8: Ham. Kattanj rá a kajára!
9: A reklám után
10: ismét lágere.

Azt gondolom, hogy újra eljött a pillanat, hogy egy kicsit belenézzünk az időjárásba. Amit már nyilván tudjuk, láttuk, tapasztaljuk még mindig. Jövő hét elején is folytatódhat a csapadékosabb időjárás, hétfőn, kedden is eshet néhol, és ez azt is jelenti, hogy az előttünk álló héten már nem lesznek napközben ilyen 21-22 fokok, azért visszaesik, ez valahol ilyen 13-14 Celsius fok környékén tetőzik. Ezzel együtt azt kell mondjam, hogy még akkor is szép lesz az ősz, ha csak napközben 13 fokot mutatnak a hőmérők. Hát most már benne vagyunk vastagon, látjuk az erdőszíne, csodálatos, és ha szépítjük, ha nem, de igazi ősz van, és most már hiába szeretnénk a nyarat, jó sok hónapot kell várni, de az ősz

0: arra.
1: Értesülj első kézből a helyi hírekről.
0: És hallgass online.
1: Slágerek és új zenék.
0: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: Eddig tartott a vasárnap számunkra. György Dávid Csaba vagyok. Most már nem mondom azt, hogy további jó hétvégét, inkább azt mondom, hogy kellemes estét, és majd sikeres hetet, jó munkakezdést kívánok hétfőre nektek. Jó, hogy együtt töltöttük ezt a napot. Sziasztok, találkozzunk legközelebb is.
1: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
2: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon örülök, tényleg.
1: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
4: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelem jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
1: Reklám.
5: Robin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorbanállás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Robin valutaváltó. Számolj velünk!
6: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg pontró. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg pontró. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg pontró oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
1: Társadalmi célú hirdetés.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
8: Slágerek és új zenék.
1: Ez a Rádió Gaga.

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás radiogaga.hu vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Reklám.
1: Minőség, amelyben megbízhatsz, ár, amit szeretni fogsz. Deák Hámor élelmiszerüzletek Baróton, Bardócon, Bibarcfalván és Sepsiszentgyörgyön. Direkt importból származó friss minőségi termékek, közvetlenül a termelőktől baráti árakon.
2: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
3: Vízóra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra.
2: Figyelem! Az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: A reklám után
8: ismét slágerek és új zenék.
9: Rádió.

0: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, te a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
1: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
0: Reklám.
2: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
3: Benedekes, akkor ebből kettőt is kérek.
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
4: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359.
6: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
7: Ha ajtóra, parkettára vagy fürdőszoba kellékre van szükséged, akkor irány az Indoor szaküzlet.
8: Keresd Kézdi vásárhelyen a 8-as udvar tér 2-es szám alatt.
7: Indoor, nyiss ajtót a minőségre!
0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
9: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

sokáig elcsábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a rádiógaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kecsek, vagy csak zsisztány? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

elszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol, de 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

tévedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

maga veled van. A teljes rádióműsort is a Gaborok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.hu

0: Balázsi első kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés volt 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

autóban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.